0: Dans notre studio, nous a rejoint Anna, d'origine hongroise, pour nous lire un poème d'Attila József.
1: Attila József, hullalevél. Hullalevél a fáról, elmegyek én e tájról. Elmegyek én messzire, el a világ végére. Nékem nincs még szeretőm, nem adott a teremtőm. Elmegyek hát keresni, szeretnék már szeretni.